0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ egyetem.
1: Hi, Hong Bing Yu. Ni hao. Ni jiao ba wei.